sílo éhut angelt az adólis éjjad jönéle. Éjt éjjad óhut éjgut éjjad í ágyban náhanné estom. Ádó éjjahána tahannéke éjjad íte nögé bésbánsa anné éjjahát íte Jó bésbánsa anné csillénkó óhajúgó hut á éjjahut ás éjjasín Hasilana halin for the Nepajit Ingo. A county council delegates and Lini Aya Sasilingo A. Aju Nere Northern Napo Agency Council had Ningi White Horse High School. A added Aya not only Sasilingo Ayan that indicate Aya of the Nere Chapter had Ningi